It was fancy. E ciao. One last time. El mayor formáció. A kőbányai zenei stúdióban találkoztak a tagok. A nevük Moszkva tér. Itt az új dal. Amerikai Zoli.

0: Déjà.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
2: A MAD együttes egyik nagy slágerébe köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Oh boy! Ez a MAD.

0: Ez volt a Dóboly, és ez volt a Mad. A Pipkins következik. A Pipkins egy angol együttes volt, nagyon rövid életű. A nagy slágerük az egyetlen egy, a Gimme That Ding, amely ott volt a brit kislemezlistán, a 6. helyen, Kanadában 7. volt, és az amerikai Billboard 600-as listán is ott volt a 9. helyen. Jön tehát most a Pipkins.
1: Right, that's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing.
0: Ez a Gimme That Ding.

Ez volt a Pipkins és a Gimme the Ding. A Pipkins után pedig jön a Racy. Egy angol poprock együttes volt, amelyet 1976-ban alapítottak. A 70-es évek végén és a 80-as évek elején jó néhány nagyslágerik volt, a legnagyobb talán ez a dal. Ez a Lay Your Love on Me. És a Racy.

Jesse Green nagy sikere után egy újabb nagy-nagy sláger következik a 70-es évek végéről. Ez a Pilot Kanadából, a dal címe January.

Barry Blue, ez volt a Do You Wanna Dance? Ah, yeah. És ez már az FLM klasszikusa. Rólad álmodom. Császár előd és Hoffer Dani. Ez az FLM.

FLM. Hogy miért FLM az FLM? Hát megkérdeztem Császár előttől, meg Hoffer Danitól is, de azt mondta, hogy azokban az években, amikor az együttes alakult, a három betűs nevek voltak a népszerűek, mondta az ATB-t, és persze lehetne sorolni, mondom, akkor miért nem hívtátok BTL-nek? Nekem a sokkal jobban tetszene. Már nincs lehetőség a névváltoztatásra, mondta erre előd. Pedig megtenné szívesen. Ez már a Happy Gang. Ez a fiatal szerelem.

0: Ez volt a Beatles, és ez volt a Here Comes the Sun. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisnya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Engelbert Humperdinck. After the Lovin'.

0: hangszeren is játszott, na meg énekelt. A hangszere a basszusgitár volt.
1: Welcome to the dive.
0: Suzy Quattro. Ez a David Good Drive.

A Devil Get Drive és Suzy Quattro után Ádám és Éva következik. A szoknya rajtam marad.

A szoknya rajtam marad. Ez volt az elmúlt percekben Ádám és Éva, persze, hogy a Neotomból. És ez már a bikini. Ezt nem tudom másképp elmondani.

Donna Summer és az I Feel Love után. Egy nagyon-nagyon ritkán hallható Shadows sláger következik. Ez a Cavatina. És a Shadows.

talán a világ egyik legjobb gitárosa, Hank Mervin, beszél a hangszer a kezében. Ez volt a Cavatina, és ez volt a Shadows. És ez már a Blondie. Heart of Glass.

0: Debbie Harry, ő volt a szőke a bandában, ez volt a Blondie, ez volt a Heart of Glass.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
2: Stranded at the drive-in, branded.
0: Búcsú a Bés hallgatóitól, egy hét múlva ismét együtt a Rádió Bés és a poptarisztja.hu. Az utolsó dal John Travoltáé, ez a Sunday.

0: A mai nappal leül a hőmérséklet, és a holnapi nap folyamán már csak 18 fokra számíthatunk. A hétvége is hűvöses lesz, legalábbis a 24-25 fokhoz képest, de a 15 fokot azért eléri, és remélem az önök kedve is marad, és hallgatják a továbbiakban is majd a poptarisznya.hu-t. A Beethoven ezennel és azonnal, hölgyek, urak, szép lányok, véget ér, de nem örökre, csak egy hétre. Egy hét múlva a szokott időben ismét jelentkezünk. Hallgassák a hétvége programjait, hiszen remek zenék, remek előadók és remek élő adások várják önöket. Úgyhogy szórakozzanak továbbra is nagyon jól, amikor hallgatják a poptarisznya.hu-t. Én remélem, mai napon is mindenki jól érezte magát. Ennek jegyében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő.
1: A viszonthallásra!
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Bye-bye!
3: Bye-bye!
2: Arrivederci!
3: Arrivederci!
2: Auf Wiedersehen!
3: Auf Wiedersehen!
2: Adios!
3: Adios!
2: Au revoir!
3: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Sportarisznye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznye.hu.
2: Poptarisznya.
0: Sláger, sláger után.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szerda. Máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be.
0: Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Néhány másodperccel múlt 9 óra.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gábor.

Itt a poptarisza.hu, a stúdióban Dombóvári Gábor. Méghozzá október 10-én, egészen pontosan 9 óra után, 5-ös perccel. Na mindjárt mondom a részleteket, az időjárásról egyelőre annyit, hogy a délután folyamán szórványos záporok előfordulhatnak. Esőket azért ezt még nem lehetne nevezni. Aztán éjszaka ilyen borús, borongós lesz, és holnap is reggel ilyen borongósan indulhat a nap, de holnap már a nap második felében kisüthet a nap. Ami azért a hőmérsékleteket illeti, ma délután még olyan 16-18, meg vasárnap délután is, meg hétfőn, és aztán szerda csütörtökön is hasonló lesz az időjárás, és reggel pedig olyan 9-12 egészen keddig, utána már csak olyan 4-5-6-7 fok lehet, úgyhogy erre lehet a következő napokban számítani, úgyhogy azért még tartja magát ez a nagyszerű időjárás. Ami a továbbiakat illeti, sorsolni fogunk nem sokára Popovics Lászlóval. Azért nem tudok pontosat mondani, mert mindjárt telefonálnom kell, mert minden idők legnagyobb 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál van ma és holnap, és ezügyben nagyon remélem, hogy tudok majd valakivel beszélgetni, leginkább Kocsisárpi versenyigazgatóval. De hát ez csak most derül ki, mert 9 órakor indult el most az első társaság. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ami pedig a továbbiakat illeti, beszámolunk arról, hogy a madár megfigyelő, mert verseny is, hogy zárult, mert az első három helyen mindenhol ott vagyunk. Stuttgart is olyan 4/11 tájban, és aztán még egy-két érdekességről a továbbiakban beszámolunk. Na, ennyi akkor tovább a szellemírtókkal.

Na, körülbelül 5 perc múlva próbálom hívni Kocsis Árpád versenyigazgatót, aki most még színpadon van, mert most 9 órakor indított el a maratonfutókat, a 41. Spár Budapest maratonra. Hát a maratonisták száma az egyéni átlépte a 10 000 fős határt, és egyszerűen fantasztikus lesz az esemény 2 napig. Majd meglátjuk, ami pedig a Goltotót, illetőleg az eredményeket illeti. A 2-1-es Magyarország győzelmet eltalálták jó sokan. Sorsolni fogunk Popovics Lászlóval. Ez a jó sokan azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-en találták el, úgyhogy lesz bőven majd sorsolni való. És akkor, ami meg a továbbiakat illeti, a mostani Goltotó, mert ugye ezt is meg kell csinálni, ezzel nem árulok el nagy titkot. Itt vagyunk, és megint 3 hét után elindul a bajnoki forduló az NB1-ben, és akkor mondhatni régen öröklangadó volt Kispest-Újpest, tehát a Honvéd-Újpest találkozó lesz holnap délután 3:45-kor. Erre lehet majd tippelni. Hát előbb azonban most akkor megpróbáljuk még egyszer, hogy mi lehet itt esetleg Kocsis Árpáddal, be tud-e már jelentkezni, vagy pedig még nem.

0: És akkor minden kívánságom így teljesülne. A vonalban Kocsis Árpád, halló, szervusz, szép jó reggelt!
1: Halló, szia Gábor, üdv mindenkinek!
0: Ne, üdv mindenkinek, és ahogy már itt beharangoztam, elindítottad a csapatot, illetve mindenkit, mert hogy ahogy olvastam, minden eddiginél több előnevezés érkezett erre a bizonyos 41. Spár Budapest maratonra, hozzáteszem fesztiválra, mert itt minden van, ez a nagyszerű szabadidő esemény. Akkor két-három mondatot kérek arról, hogy itt még az egyéni maratonisták száma is több mint 10 000. Szóval, hogy indult el a dolog?
1: Hát most 9 órakor rajtoltattuk el Kovács Patriciával a 10 kilométert, az első 5 000 futót, aki benevezett erre a 40 000 fős fesztiválra. Ugye holnap lesz az utolsó rajt, holnap 15 óra körül érkezik be az utolsó futó, tehát innentől kezdve másfél napig a futásról szól az élet. Azért volt itt a Patricia, mert ugye a Suhany Alapítványnak a képviselője, a suhanyosok futnak kerekesszékkel, látássérültekkel, sérült fogyatékossággal emberekkel, és a futók gyűjtöttek nekik a nevezéskor, és 2,5 millió forint gyűlt össze, és ezt itt most átadtuk a Patriciának, ugye alapító alelnöke a Suhany Klubnak. Ez is egy nemes dolog, és egy jó dolog a futóversenyeken, hogy ma már nincs jótékonyság nélkül futóesemény. És ez nagyon jól fog jönni a Suhany Klubnak.
0: Hát elhiszem mindenféleképpen. Most a másik dolog, hogy hát ez a minden eddiginél több nevezés, szóval egyszerűen fantasztikus. Lesznek vagy 39-40 ezeren, ugye?
1: 40 ezeren leszünk, azt gondolom, ma még lehet nevezni a kis távokra, tehát van még 5 kilométer, délután 2,3 gyaloglás, tehát aki közel van és még úgy érzi az, de hát azért már ezzel sokan fölkészültek és itt vannak. 40 ezer picit fölötte lesz valószínűleg picit a nevezési számunk, néhány száz ember nevezés hiányzik belőle. Ami a nagy dolog, és ami mérföldkő, mind az én, mind a BSC, mind a Budapest Maraton történetében, hogy több mint 10 000 egyéni nevező jelentkezett a világ 121 országából. Ilyen még nem volt, nem is hittük soha. Nagyon régen nem gondoltuk, hogy több mint 10 000 lesz Budapesten. Beléptünk, most már létszámban is beléptünk a nagyon nagy maratonok közé. Van néhány óriás a világon, 40-50 ezer, holnap Chicagóban 59 ezer ember fog célba érni körülbelül. De hát ugye ne hasonlítsuk magunkat az Egyesült Államokhoz. Ez egy fantasztikus dolog, hogy Budapesten is ennyire népszerű lett ez a dolog.
0: Helyszín, tehát indulás meg befejezés, 11. kerület Pázmány Péter sétány. Hát itt lezárások vannak természetesen, de még egy, említetted a 121 országot, de ahogy tudom, a magyarországi települések száma is, vagy 1200, hát ez fantasztikus.
1: Így van, több mint 1200, ugye a hallgatóknak azt kell tudni, hogy minden harmadik településről legalább egy ember képviselteti magát, de a külföldieknél, amit büszkén szoktam mondani, hogy 1500 brit állampolgár nevezett az eseményre, ami szintén elképesztő. Tehát majd ez az 1500, őket indítanánk el, mert akkor is a Magyarország második legnagyobb maratonja lenne a többiek nélkül, de hát ugye itt van mindenki. Van több mint 1000 francia, több mint 1000 olasz, 1000 német. Itt vannak a környező országok, Szlovákia, Lengyelország 6-700 futóval, tehát, és akkor ne beszélünk, hogy Dél-Korea, Indiából rengeteg futó érkezett ebben az évben. Egyszerűen benne vagyunk abban, Budapest benne van abban a fantasztikus futóturizmus vérkeringésbe, ami ma jellemzi a világot. Az emberek utaznak, mennek városokba, összekötik a látogatást a futással, és ebben mind nagyon-nagyon kiemelt helyen van benne Budapest. De hát ugye egy ilyen gyönyörű városban ez teljesen érthető.
0: Így van, és amikor legutóbb beszéltünk, akkor elmondtad, hogy a hölgyek száma folyamatosan nő, és most hát gondolom itt is, hogyha megnézzük a nevezéseket, a hölgyeket és az urakat, pontosabban még a gyerekeket, meg a nagypapákat is, szóval azért azt hiszem, hogy itt is rekordokat tudunk döngetni.
1: A hölgyek száma folyamatosan nő minden távon, örömünkre még a maratonon is. Amit nagyon ki szoktam emelni változás, hogy például a maratoni távon 10%, az a 18-25 év közötti fiatal korosztály, azért 18, mert ez a korhatár, fölötte, alatta nem lehet elindulni maratoni távon, és És itt vannak, itt az utánpótlás. Ugye a maraton az nem a fiataloknak a sportja, persze, az állóképesség, a hosszú távú futás, de úgy látszik, hogy ez is változik, és nem csak nálunk, hanem az egész világon. Igazából azt gondolom, hogy sik lesz futni, jó dolog lesz futni, ez a korosztály is rátalált ennek az ízére. Mindenki megtalálja a saját távját, a saját tempóját, a saját versenyét, a saját örömét abban, hogy fut valamennyit.
0: Zárásképpen annyit én mondtam itt, hogy fesztivál, mert rengeteg egyéb program is van, igaz?
1: Hát aki ide kijön, és biztatok is mindenkit, aki a környéken lakik, hogy ma vagy holnap, rengeteg kiállítónk van, több mint 50 kiállítónk van, ahol meg lehet kóstolni az egészséges új termékeket, ki lehet próbálni sportokat, nyerni lehet mindenféle kerékforgatással. Tehát a partnereink kitettek, van 13 jótékonysági szervezetnek kiállítással, velük lehet ismerkedni, érdemes kihozni a kisgyereket is, futás nélkül is, ez egy jó program. És ami még fontosabb, hogy biztatok mindenkit, hogy holnap a maraton napján 9 és 15 óra között a Dunakér partján ott fogunk elfutni, és érdemes ránézni erre a hatalmas kígyóra, erre a futó kígyóra, ami nemzetközi futó kígyóra, ami Budapest utcáit fogja behálózni.
0: Köszönöm szépen, Árpád, akkor kígyózzunk tovább, és akkor nagyon-nagyon biztos vagyok abban, hogy az időjárás is kedvez, bár csak úgy kell öltözni, ezt tudom, de szerencsére eddig minden úgy néz ki, hogy a legnagyobb rendben van. Köszönöm szépen, és vigyázzatok magatokra.
1: Köszönjük, köszönjük.
0: Rendben, szia. Kocsis Árpád versenyigazgatót hallották, és természetesen hát ez lezárásokkal jár, de már tegnap elkezdődtek a lezárások, mármint a Pázmány Péter sétányon. 9 órakor lezárták, és várhatólag október 11-én vasárnap este 8-ig maradt zárva. És hát itt a 107-es busz péntektől vasárnapig a terelve közlekedik a Budafoki úton, és akkor fel lehet szállni a Budafoki út helyett a Dombóvári út megálló helyen, és aztán nem sorolom el itt a 153-154-es buszokat, de minden esetre ma a budai rakpartok és a Lánchíd is a fókuszba kerül, mert többek között ezeket is ideiglenesen lezárják. Egyébként a Halász utca között már ott a Dombóvári útnál reggel 7-től egészen 14:30-ig, a Műegyetem rakparton délután 5-ig, a Pázmány Péter sétányon pedig 18 óráig. A Lánchíd is környéke így napközben itt-ott-ott le lesz zárva, és hát ahogy mondom, több villamos és busz útvonala is megváltozik. A villamos járatoknál a 2-es, 2-es B és a 23-as villamos 1-es szakaszán nem közlekedik, és van, ahol kimarad, de mindenképpen és mindig hozzáteszem, hogy tapsolni lehet a futóknak, és a lezárás is, amíg elfutnak, addig van mindenhol, és csak azt tudom mondani, hogy ilyenkor tapsolni kell, és az ilyen események és az ilyen lezárások mindig sokkal jobbak és sokkal gyönyörűbbek, mint a sok-sok eszement nem nevezem meg, hogy hát, hogy milyen rendezvények vannak. Hát akkor a szaladj hozzám, fuss hozzám, jön a Bee Gees-szel. Aztán sorsolunk.

0: 5 perc múlva lesz 9:30, kedves hallgatók. Nagyon örülök, hogy azt hiszem mindenkit megelőzve elsőként kapcsoltuk Kocsis Árpád versenyigazgatót, aki a maratonisták indítását a színpadról épp befejezte, és már onnan tudtunk beszélni. A vonalban pedig itt van Popovics László kollégám. Halló Popovics pajtás, szervusz, jó reggelt!
1: Nagy rohanásban van a műsor, én is üdvözlök mindenkit itt a sietségben.
0: A nagy sietségben, de hát azért nem szabad elfelejteni a drága jó hallgatókat, és ezt azért mondom, mert a korábbiakban már említettem, hogy sorsolni fogunk, ami pedig a mai lehetőséget illeti. Azt is elmondtam, hogy mire lehet majd tippelni, mert hogy 3 hét után, szünet után folytatódik itthon a bajnoki rajt, Kispest Honvéd és Újpest méghozzá holnap délután. 3:45-kor, be is írom neked majd a 3:02-t, de akkor nem húzom tovább az időt, mert nagyon sok mindent ennivalónk van ma. És akkor, mint említettem volt, 2-1-re megvertük az ukránokat, és akkor azt eltalálták 9-en. Hát akkor, na várjál, hol is kezdjük? Csak nehogy itt összekavarjam. Kezdjük akkor, azt mondja, hogy mindenféle hülyeséget írtam már, bocsánat a szóért. Akkor legyen...
1: Már teljesen normális, nálunk ez teljesen normális.
0: Hát ez van. Így van, hát mert fékezhetetlen agyveleink vannak. Na kérlek.
1: Neked.
0: Hát neked is fékezhetetlen. Azért persze...
1: Jelenleg vagyok, nem normális.
0: De én azt hallom, és amikor időnként belehallgatok a péntek estibe, ott is azért akár a tanácselnök szólal meg, akárki más, azért ott is lehet vidámkodni nagyon. Na szóval... Azt mondja, hogy tegnap este éppen a Pointer Sisters, tehát, hogy majd le is játszom valamit tőle. Na szóval, akkor kezdjük azzal, hogy immelámmal, vagy pedig impresszum?
1: Legyünk most patupálok, maradjon bent az immelámmal.
0: Jó, maradjon benne az immelámmal, akkor ezt kihúztam, ő benne maradt. Hát akkor legyen mondjuk... Pisti vagy Pince?
1: Melyik volt a második?
0: Pisti vagy Pince?
1: Ja, értem. Hát ha már innen ámmal, akkor maradjunk bent a Pince.
0: Benn marad a Pince, akkor ezek szerint a, mit mondtam, hogy Pince...
1: Immelámmal és Pince,
0: akkor maradjon benn a Pince. Ezek szerint, ugye?
1: Igen, igen. Az immelámmal az elsőben maradt be, igen. A második körben pedig a pince maradt be. Ennyi sikerült megjegyezni.
0: Ennyit nekem sikerült, most egyedül a pince a jó, amelyik bent van. Hát akkor most menjünk tovább. Azt mondja, hogy pongyola vagy kalamár is?
1: Maradjon bent a pongyola.
0: Benn marad a pongyola.
1: Jó, hogy nem a Pistát választottam a második körben, mert hogy milyen furán lett volna Pista pongyolába.
0: Ja, hát ugye az is jó lett volna. Tehát akkor most ketten vannak bent, a pongyola és...
1: Hárman, mert az immelámmal is bent van.
0: Ja, igen, bocsánat. Az immelámmal van bent, a pongyola van bent, és a pince. Igen. 3. Na jó, akkor most nézzük tovább. Azt mondja, hogy...
1: Szerintem ez így jó, mert így már így igazából már egy nagyon jó kis történetet tudnánk összerakni, hogy innen ámmal lemegyünk a pincébe, pongyolába.
0: Hát ezt vártam tőled. Na hát akkor most jöjjön az, hogy süvöltő szél, vagy pedig zsákba macska.
1: Jó, ez egyértelműen a süvöltő szél maradjon, mert ugye süvöltő Tóni volt annak idején az egyik ismert magyar lakta rádióban, most azért mondom így ki, mert, vagy nem mondom ki, mert hát ha a hallgatók magukra rájönnek, hogy kiről van szó. Egyébként most már így akkor ennyi gondolkodás így elő van Szkopár Béla műsoraira.
0: Igen.
1: Gondolok, ott volt Süvöltő Pál.
0: Süvöltő Pál, tényleg.
1: Süvöltő Tóni, bocsánat.
0: Tóni, igen. Na csak, hogy nehogy elfelejtsem, tehát benn van az immelámmal, a pongyola, a pince és a süvöltőszél. És akkor nézzünk még kettőt, ja, a zsákba macska kiesett. Azt mondja, hogy golyószóró vagy libabáj?
1: Hú, mi volt az esem?
0: Golyószóró.
1: Hú, ez durva hangzik. Mi a második?
0: Libabáj.
1: Hát akkor maradjunk, mert a második.
0: Tehát a libabáj.
1: Igen, ez sokkal finomabb.
0: Így van. Na.
1: A finomabb dolog, mint a golyószóró.
0: Na hát akkor most akkor döntsük el, hogy pongyolában megyünk a pincébe. libamája tenni, vagy a süvöltőszelet nézzük meg immelámmal.
1: Igen, az majd később jön.
0: Hát akkor az majd később. Na jó, akkor...
1: Már úgy értem, hogy a költséghatása, tehát ha megettük a libamáját, annak a folyománya lesz majd a süvöltő.
0: Így van, hát szelet, akkor... én nem tudom, én nem vagyok annyira oda a libamáért, de hát akkor most tessék. Akkor legyen az, hogy jó, maradjunk ennél, tehát libamáj vagy süvöltőszél.
1: Maradjunk, mert a süvöltőszél.
0: Akkor a libamájat már is áthúztam, tehát akkor van süvöltőszelünk, pincénk, pongyolánk és immelámmal. Hát akkor menjünk vissza az elejére. Tehát azt mondja, immelámmal vagy pince?
1: Maradjon az immelámmal, mert ez nagyon jó, olyan jól hangzik, mintha egy ilyen Csukás István mese szereplő lenne.
0: Tehát akkor megvan az immelámmal, megvan a pince. Most esett ki a pince, igen. Tehát akkor megvan az immelámmal, és megvan a pongyola, és megvan a süvöltőszél. Jól mondom? Igen.
1: Szerintem igen. Kijavítanak a hallgatók, tudok
0: persze az...
1: adás után.
0: Így van. Vagy adás közben én mindig elismerem. Tehát akkor most akkor legyen a kettő közül, vagy a háromból, akkor jöjjön az immelámmal, vagy a pongyola.
1: Maradjuk bent az immelámmal.
0: Benn marad az immelámmal, pongyola ki, és akkor ezek szerint most már csak ketten vannak, tehát az immelámmal és a süvöltőszél.
1: Hát akkor most akkor kiütéssel győzöm mondjuk a süvöltőszél.
0: A süvöltő.
1: Mert az Kopár Béla miatt ismer.
0: Tényleg.
1: Zseniális figura.
0: Tehát akkor süvöltőszél, akkor a rend kedvéért én elmondom, hogy ez hogy állt össze. Imi volt Berettyóújfaluról, ő volt az immelámmal, akkor Imi 2 is Berettyóújfaluról, ő volt az impresszum, Pisti szintén Berettyóújfaluról, ő volt a pongyola, Perez Gábor volt a pince, akkor Klára, úgyis hogy Kubács család, volt a kalamár is, Sanyi, ő nem emlékszem rá, hogy honnan. Ja, de tudom, az egyik bevásárlóközpontból, ő volt a süvöltőszél, és akkor a zsákba macska volt Zsuzsánna, egy bevásárlóközpontból, Gergő a golyószóró volt az Ofotértből, és Lilla, egy kolléganő volt a libamáj. Hát akkor én azt hiszem, hogy kinek is gratulálhatunk leginkább.
1: Hát ezt már csak te tudod.
0: Hát gondolom, ott maradtunk, hogy süvöltőszél.
1: Igen, az volt a győztes.
0: Ez a győztes, tehát gratulálunk Sanyinak.
1: Ó, Sanyi.
0: Sanyi, ő...
1: Ami
0: Sanyink a bevásárlóközpontból. Jó, hát akkor ebben maradunk, nagyon szépen köszönöm a részvételt, és akkor keresek ide vonatkoztatva majd valamilyen zenét is még.
1: Én is köszönöm, engedelmeddél meg, de egy gyors gondolat, itt Orsi a feleségem mondta, hogy ő 3-1-et tippel a boltotóba.
0: Akkor várjál, én már is írom a mostanit, tehát akkor azt mondja, hogy tehát a Kispest-Újpest, azt mondja, hogy Orsi, mennyit?
1: 3-1.
0: Tehát Honvéd, hát még szép, hogy Honvéd. Igen, és akkor neked...
1: Hát kinek,
0: ha már kitüntetése is van. És akkor te pedig jössz egy 3-2-vel. Akkor mindenkinek szép napot és jobbulást, és még elképzelhető, hogy beszélünk. Rendben?
1: Így, ahogy mondod, üdvözlöm a hallgatókat, szép hétvégét mindenkinek.
0: Nektek is, szia-szia. Hát akkor én azt hiszem, hogy Eldorádol, mert hogy a Dolly Rollal következünk, és akkor gondoljunk az Eldorádóra, és természetesen próbálkozom majd még egy hívással is.

Megérkezett, de ezúttal nem bekapcsolással Perez Gábor tipje is, ugyanis autóban ül messzire, és éppen Lengyelország felé halad, úgyhogy csak a tippét adta le, ami egyébként 4-2-es Kispest, tehát honvéd győzelem. Hát akkor meglátjuk a továbbiakat. Eddig lekopogom, minden úgy alakult, ahogy, és hát majd még azért Sanyit megpróbálom hívni, hát hogyha sikerül, és akkor hát menjünk tovább a vagabundokkal azért mindenféleképpen, mielőtt tovább mondom a

Természetesen sok minden, és még egy tipp érkezett, de hát Sanyit nem tudom fölhívni, sajnos lehet, hogy dolgozik. Egyébként a Papírszigetből egy lottózóból telefonált, illetve adta le a tipjét. Hát nem tudom, azért majd egy kicsit még próbálkozni fogok, hát hogyha. De hát itt nagyon sok minden történt a sportvilágában. Ugye megkezdődött tehát az NB1 ismét 3 hét után, és de hát azért, hát hogy is mondjam, csak érdekes dolgok történnek itt. De hát vízilabda hősök, botrány, akkor tiltakoztak, hogy elak ezekkel a magyar sporttól. Kubatov Gábor és Dajcs Tamás is ezt árulta. Szóval egyszerűen félelmetes, mi minden történik, de hát én nagyon remélem, hogy azért jobbra fog fordulni a dolog. Böde Dániel visszatért a Fradiba hosszú-hosszú idő után, és hát minden esetre már olimpiát is szeretnénk rendezni majd valamikor 36-ban. Szóval nagyon-nagyon sok minden történt. Hát az eredményeket nem mondom, de azt viszont egyet mindenféleképpen, megmondom őszintén, és ezt el is szoktuk mondani a műsorban, hogy nagyon sokszor a női futballt nézegetjük. Hát ez nem volt nagyon-nagyon nagy, hát hogy is mondja, csak élménynek élmény, tehát világklasszisokkal, a világ egyik legjobb csapatával fociztak a selejtezőben a magyar lányok, Hollandia ellen léptek pályára, 8-0-ra kaptak ki. Hát szóval azért azt hiszem, hogy ez valami félelmetes. De hát nyilatkozott Szarvas Alexandra, hogy hát fel kell nézni rájuk, és fejlődni tovább. Na ennyit a női fociról, és aztán Károly Józsival még beszélünk erről is egy kicsit később.

Ami azt illeti, ez a ma délelőtt egy kicsit John Lennonról is szól, mondhatnám inkább azt, hogy nagyon, mert hogy október 9-e az mindenféleképpen az ő születésnapja, és hát őt nem kell bemutatni, azt hiszem, semmiféleképpen, de még hozzátartozik a dologhoz, hogy nem csak neki van születésnapja, hanem Sean Ono Lennonnak is, mármint fiának, John Lennon és Yoko Ono egyetlen fia, ő meg 1975-ben szintén október 9-én született, tehát ugyanaz a nap, a dátum, mint ami édesapjáé, John Lennoné. Hát aztán még egy, ami ide tartozik, hogy szintén október 9, azt mondja, hogy a Beatles ugye 59-ben alakult, és 62-ben jelent meg az első kislemezük, ez volt a Love Me Do. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szeretjük és szeretjük a Beatles-t, és még egyszer elmondom, hogy 11:30-kor egy olyan bő negyedórás emlékező műsor részt fogok lejátszani. Én annak idején készítettem egy ilyen összeállítás Lennon születésnapjára, ha jól emlékszem 2018-ban, és ez az összeállítás Popovics László segítségével bekerült ide a lemeztárba is, és ezt fogom megismételni. Azt hiszem, hogy John Lennon ezt mindenféleképpen megérdemli. Hát akkor jöjjön az első kislemez.

0: Nem sokára 10 óra lesz, kedves hallgatók, és ahogy megszoktuk, szerencsére ismét itt van a vonalban állandó szakértőnk Károly Józsi. Szervusz Józsi, halló, halló.
1: Szervusz Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Amit a korábbiakban elhangzott, én mindig mondom, hogy a női futballról beszélünk, hát azt azért bátorkodtam elmondani, és láttam is a mérkőzésből nagyon sokat. Tegnap este kiütéses vereség, 8-0-ra megvertek a hollandok minket selejtezőben, de én csak nagyjából azt tudom mondani, amit Szarvas Alexandra is mondott, mármint hogy a női csapatnak a vezetője, edzője, hogy fel kell nézni rájuk, tudomásul kell venni, hogy a világ egyik legjobb csapata, tanulni kell, és meglátjuk, hogy azt hiszem kedden lesz a visszavágó, de minden esetre, ahogy mondta a lányok, megpróbáltak mindent helytállni, tudomásul kell venni, hogy ekkora a különbség. Mit szólsz hozzá?
1: Igen, én is megnéztem én is a mérkőzést, és ugye láttuk, hogy tényleg ekkora a különbség, és az eredmény nem most is ütközött, nagyon sajnos. Uh-huh. Hát azért még nálunk tényleg mindig elmondjuk, te is, én is, hogy volt azért az a korszak, ez a László kórház, Femina korszak, a női fotballban, de utána nagy űr, még gyerekcipőben van ez a sportág nálunk, tanulni kell, fejlődni kell, csinálni kell, és akkor kialakul.
0: Persze. Hát aztán 3 hét szünet után folytatódik, az első osztályú labdarúgó bajnokság.
1: Végre, hál' Istennek, igen.
0: Hál' Istennek, igen.
1: Már hiányzott annyira, hogy már itt tényleg ugye? A hétvégén azok, igen, ilyen
0: hát
1: trolikomédiába csaptak el, mert annyira hiányzott az NBA, de most végre, hál' Istennek, igen.
0: Így van, hát mindenféleképpen érdekesek a meccsek. Még mielőtt még bármi, azért a múltkorira visszatérve, sorsoltunk Popovics Lászlóval, még 9:30 kb. 9-en találták el azt, hogy 2-1-re megverjük az ukránokat, a vidékről, Pestről, mindenhonnan, úgyhogy ezt szerencsére helyre tettük, és ha már itt tartunk most az NB1-nél, akkor ma lesz 3-4-3-kor, ha jól néztem meg, a Vasas Kisvárda. Ez is elég érdekesnek ígérkezik. Csak az úgy, mint a délután 5 órakor kezdődő Ferencváros Debrecen, ugye?
1: Igen.
0: Hát ott azért...
1: Úgy, hogy én munkából oda is megyek, rögtön a gruppamába. Uh-huh. Megnézzük a meccset a helyszínen. Már várom nagyon, meg a Debrecen elleni meccseink azok mindig élmény számban mennek, mert hál' Istennek nagyon sok szurkoló kíséri el a Debrecen mindig nagyon jó hangulatú, én szeretek Debrecenbe is járni, nekem a kedvenc városom Magyarországon, egyik kedvenc városom Debrecen, úgyhogy nagyon szeretem a Debrecen elleni meccseket, és remélem, hogy egy jó mérkőzés láthatunk.
0: Én biztos vagyok benne, és akkor 7:30-kor Paks MTK, ez sem mindegy, és hát én azt hiszem, hogy Zalaegerszeg Nyíregyháza, ez is érdekesnek ígérkezik, ez már holnap lesz valamikor napközben.
1: Igen, hát az Zetőn Nyíregyháza is, igen, mert azért mind a két csapatban több van szerintem jóval, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat. A Nyíregyháza nekem amúgy is egy ilyen kis Lieblingen Bódog Tamás miatt.
0: Igen.
1: Úgyhogy kíváncsi vagyok, hát az Zalaegerszeg, ugye a Ferencváros szurkolók, meg az Zalaegerszeg szurkolók nagyon jó barátok, úgyhogy ő is kiemelt figyelmet kap tőlem a Zalaegerszegi klub, és az is egy nagyon jó kis izgalmas mérkőzés lesz szerintem.
0: Hát akkor azt mondja, szintén holnap délután Eto, és már mint a Győr, meg által Puskás Akadémia, ez is érdekesnek ígérkezik, de amiért hozzáteszem, azt mondja, hogy és erre lehet tippelni,
1: na,
0: holnap délután 3:45-kor Kispest-Újpest.
1: Egy budapesti kis derbi le, szerintem nagyon-nagyon jó hangulattal és kispesti győzelemmel.
0: Ami számszakilag
1: úgy fog kinézni, hogy 3-2-re nyer a Kispest.
0: 3-2-re a Kispest megveri az Újpestet. Hát nagyon-nagyon kíváncsi a
1: meglepetés lesz az, de,
0: hát lehet.
1: De nem nekem, mert én erre tippelek, úgyhogy
0: jó.
1: Úgyhogy meglátjuk,
0: azt, hogy mit fog hozni a mérkőzés. Na most akkor még egy, ami hát ugye, ahogy mondani szokták, nem semmi. Vöde Dani visszatért a Fradihoz. Na mit szólsz ehhez?
1: Hát igen, de Dani a Fradikon azért azt tudni kell. Bocsánat, egy másodperc.
0: Nyugodtan, így áll egy korty vizet, én is azt fogom tenni.
1: És hát neki mindig helye lesz a Ferencvárosnál, meg a Ferencvárosban. Úgyhogy jó helyen van a Dániel.
0: Hát a 40. évében ma, ha jól tudom.
1: Igen.
0: ugye? Hát, és állítólag már el is ment ismét a helyszínre, és Bíró Blankával már, mint a feleségével is megjelent ott, úgyhogy hát nagyon-nagyon érdekesnek ígérkezik mindez. És hát, ami pedig a továbbiakat illeti, én azon gondolkoztam hirtelen, hogy hova lukadjunk ki, mert itt annyi sportesemény volt, hála Istennek megint, hogy itt voltunk a Jiu-Jitsu a versenyeken, ahol nagyon szép eredményeket értünk el. Hát hajtunk.
1: Meg volt azért egy bajnokok egyenlő a két labdába, ugye a Partizánt vette nagyon magabiztosan a Veszprém.
0: Igen.
1: Fantasztikus kapus teljesítmény volt megint a Veszprémi kapuban a nézzel. Tehát nem tudok már jelzőket aggatni erre a zárt fiúra. És elképesztő, amit produkál a Veszprémi kapuban. Szerintem a utolsó mozaik a helyére került most a Veszprémbe, ahhoz, hogy bajnokok ligáját tudjon nyerni, mert mindig egy banánhéjon vagy egy apróságon elcsúszott ez a történet náluk az utóbbi években, de most azt gondolom, hogy ez meg fog oldódni így, és a legnagyobb esélyese a bajnokok ligája győzelemnek a Veszprém most szerintem idén, úgyhogy nagyon szurkolok nekik.
0: Persze.
1: Hát
0: így van mindenképpen. Hát azt csak zárójelben mondom, mert nem tudom, hogy ezt mennyire kíséret figyelemmel. Nekem van búvár ismerősöm, nem is egy, hölgyek, és akkor ismét világcsúcsot döntött Cipruson Törőcsik Zsófi, aki 108 méter mélyre merült uszony nélkül, ez a szabadidős mélyülés. Hát a világszám.
1: Nem követem annyira.
0: Én sem, de azért tudom.
1: Úszás, de azért az csak így elmondva is hatalmas dolognak tűnik. Úgyhogy gratulálok is a kedves ismerősödnek.
0: Én megmondom, hogy őszintén azóta követem, mikor jó néhány évvel ezelőtt egy búvárúszó oktató hölgy, most nem hülyeskedek, a cápák között úszott, meg volt a filmfelvétel, bejátszottuk a tévében, estéi ruhában. Na, hát azóta már nagyon odafigyelek rájuk. Hát természetesen nem csak így, hanem úgy is zajlik az élet, hogy hát most Magyar Péter meg Kubatov egy hajóban, akkor nyilatkozott Dacs Tamás is. Szóval ez zajlik az élet azért nem, hát most
1: az
0: is.
1: Az a bajom ezzel az egész sztorival most már, hogy így hogy nekem már ez már sok különben,
0: ugye?
1: Amit itt a kormány oldalról hallunk itt a sportvezetőkkel szemben. Ugye volt egy egyeztetés, kiírt egyeztetés az emberekkel, és ott ugye nagyon csúnyán megbukott a kormány tervezetben, és ott a Blik hozta le, hogy az emberek nagy része azzal értene egyet, hogy politikus is lehet sportvezető.
0: Igen.
1: És ugye ez a társadalmi egyeztetés így akkor nem volt sikeres, de utána rögtön megjelent Magyar Péter, és mondta, hogy hát ez nem, tehát hogy akkor ez ilyen áldemokrácia szerintem, de nem akarok politikát belevinni, amin engem sokkal jobban aggaszt ez az adózási rendszer, amit sokan nem értenek, és a social médiában látom is a kommenteket, meg a hozzászólásokat, hogy hát ők ugyanolyan emberek, mi is adózunk, ők is adózzanak. Mivel amúgy fölmen egyet is értek, de hogyha egy picit mögé nézünk a dolgoknak, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a sportklubok, és beszéljünk itt most ne a Ferencvárosról, beszéljünk a Veszprémről, a Szegedről, a Győr női kézilabdáról, a Ferencváros vízilabdáról, amik világsikerekkel halmozzák el az országot, dicsőséget szerezve, hogy mennyit adóznak a klubok, nem a játékosok, a klubok. A Ferencváros labdarúgó csapatáról tudok beszélni konkrétan, mert ugye azt átlátom.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha ezek a játékosoknak a hiánya, ami jelentkezni fog ennél az ekós adózásnál, egy Yusuf, egy Leninjo, Joseph, egy Mariano Gomez, hogyha ezek a játékosok nem lesznek itt, a Ferencváros nem fog nemzetközi sikereket elérni. Nem fog tudni nemzetközi sikereket elérni. De meg kell nézni, hogy a kormánynál, tehát hogy nyilván nem matematikusok hozták ezt a törvényt, és hogyha a befolyt adóösszeg az ECO-ból összehasonlítják azt az adóösszeget, amit a Ferencváros az UEFA megnyert UEFA pénzek után befizet, az lényegesen több, mint az ECO-s összeg. Tehát az állam így rosszabbul fog járni a végén, tehát nem értem ezt az egészet. A játékos eladásokból olyan adóösszeg folyik be az államnak, ami elképesztő, és nem fog tudni olyan játékosokat megvenni a Ferencváros, akit tovább tud majd utána jó pénzért értékesíteni, mert hát azok a játékosok alacsony fizetésért nem fognak idejönni. Tehát ott is rosszabbul fog járni az állam. Tehát hogy összességében az állam sokkal rosszabbul jár, mert ugye mondták, hogy a költségvetés meg úgy, meg amúgy, hát de hát tehát, hogy ezek egyszerű számok, hogyha ezeket összeadják, akkor azt kell mondani, hogy hát igenis adót van a Kekóval a nagy klubok, a sportolók, mert az adót termel a másik oldalról majd az államnak.
0: Így van.
1: És ez itt pont.
0: Pont. Na most miután itt éppen a beszélgetésünk után már várom Stuttgartból a telefont, de azért mindenféleképpen kezdtük a női focival. Hát akkor azért felhívom a hallgatók figyelmét, hogy Mezőkövesden járt a világ legszebbnek tartott női focistája, még meglepetés vendégnek is örülhettek. Ez egyszerűen, hát én ajánlom, hogy nézzék meg, mert tényleg nagyon csinos a hölgy. Svájci,
1: igen, egy
0: svájci focista nő, Alisa Lehmann.
1: És még ráadásul fotballozni is tud, nem csak szép, hanem fotballozni is egy jó fotballozni.
0: Igen, és a válogatott mezében pályára jutott, az Izrael elleni találkozón is 7-3-as győzelmet arattak. Hát aztán még annak is örülhetett, ahogy olvastam, hogy Mezőkövesden a megtartott találkozón összefutott a vőlegényével is. Úgyhogy tessék szíves lenni megnézni ezt a mosolygós szőkeséget. Jó, köszönöm szépen. Akkor minden jó munkát a hétvégére, és itt a korábbiakban éppen a verseny indulása után 5 perccel Kocsis Árpád versenyigazgatóval beszéltem, fantasztikus esemény, ma és holnap 41. maraton futófesztivál, fantasztikus, minden rekordot megdöntött, ez a futók létszámát, mindent, szóval csak azért mondom, mert ne morogjanak azok, akik esetleg valamilyen lezárásba jutnak, hanem inkább tapsolják meg a futókat.
1: Örüljünk a futóknak. Igen.
0: Így van. Józsi, akkor nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm, Gábor, és kellemes hétvégét neked, és az ötös kedves hallgatónak.
0: És akkor a 3-2-t beírtam. Hajrá!
1: Köszönöm szépen.
0: Szia, minden jót! Hajrá, hajrá! Hát akkor megnézzük a szőke, gyönyörű szép hölgyet, a csinos hölgyet, és hát, hogyha közben befut nekem a Stuttgarti telefon is.

0: Akkor ennyit a csinos hölgyről, és akkor nagyon szépen köszönöm. Csernák István a vonalban, halló Stuttgart, halló, halló.
1: Halló Budapest, szép jó napot mindenkinek.
0: Itt napsütéses jó napot, és azt hiszem, hogy nem csak itthon, folytatódik 3 hét után az első osztályú labdarúgó bajnokság, hanem úgy gondolom, hogy a Bundesligában is, ugye?
1: Igen, ma Paderbornba fogunk vendégszerepelni, hát valamit kéne ma lassan nyújtani, mert 15. hely, az nem egy nagy teljesítmény, mikor párhuzamosan a Bajnokok Ligájában is most részt veszünk, tehát összekeszedjék magukat a fiúk, hát remélem, hogy nem fáradtak el, ugye, akik játszottak a Nemzetek Ligájába, már is legalábbis tőlünk, azt hiszem 2 vagy 3 volt a csapatba. Hát meglátjuk, ma délután vagy este felé okosabbak leszünk.
0: Az biztos.
1: Mondanám a tippeket, Gábornak van egy születésnaposunk.
0: Jó, akkor egy pillanat türelmedet kérem csak. Tehát a tipp, csak a rendkedvéért mondom, hogy Orsi is tippelt 3-1-re, nem csak Popovics 3-2-re. Igen, akkor én már is írom, azt mondja, hogy Ibolya.
1: 2-2.
0: 2-2, Kispest Honvéd Újpest, igen.
1: Részemről 2-0 a Honvédnak.
0: A Honvédnak 2-0, így van. Jó, hát akkor ez így nagyszerű, zajlik minden, és hát gyönyörű szép időnk van, és azt nagyon-nagyon jó a futóversenynek is mindenféleképpen. Na szóval, akkor hol tartunk?
1: A születésnaposra folytatnám.
0: Igen.
1: Ma ünnepli 72. születésnapját David Lee Roth, aki szerintem ilyen év nem mond semmit senkinek se, de hogyha azt mondom, hogy Van Halen Jump,
0: akkor Van Halen, ugye? Van Halen.
1: Van vagy nincs, tök mindegy. Tehát az Van Halennek a énekeséről beszélek, aki egy furcsa ember, mert tehát nagyon keveset tudni a privát életéről, és egyszer egy alkalommal 1985-ben egy interjúban közölte, hogy ő kötött egy biztosítást a Lloydnál, a brit biztosítótársaságnál, nem kívánt apaság ellen. Na most ez hogy működik, azt nem magyarázta el, hogy ez mi lett volna, hogyha netán bekövetkezik a biztosítási eset, hogy ilyenkor mi történik, nem mondta. Meg most hát én azon gondolkozok, hogyha az ember úgymond a biztosítást köt, ami a testére vonatkozik, tehát balesetbiztosítás, betegbiztosítás. A korral ott emelkedik, úgymond, hát a biztosításnak a díja. Na most ilyen esetben nem tudom, hogy most ő ezt fizeti, mert megvan neki még, hogy most akkor ennek viszont csökkenni kéne, én szerintem, hogyha úgymond a biológiát nézzük. Attól függetlenül a biztosítás működött, mert egyetlen egy gyereke nincs neki, legalábbis hivatalosan, és soha nem volt nős. Tehát valami úton, módon működött, lehet, hogy ment volna a biztosítás nélkül is, de hát ő ilyen ember. És ugye hát a Jumpra visszatérve, na van egy furcsa története, vagy ezt az emblematikus keyboard riffet, ezt Eddie Van Halen komponálta, aki egyébként gitáros, hát ő volt a mai napig, holott már most éppen azt hiszem szerdán, október 6-án volt a halálának az évfordulója, 2020-ba hagyott itt bennünket, és a mai napi a Rolling Stone magazin listáján a 4. legjobb gitárosként tartják nyilván, és ő megcsinálta, megkomponálta ezt a keyboard riffet, amivel kezdődik a Jump, és először is David Lidot elutasította, mondta, hogy ilyet nem csinálunk, mi rockband vagyunk, a menedzser elutasította, meg a Lennart is. És ezt a nagy nehezen egy ilyen próba alkalmával Eddie Van Halen otthoni stúdiójában csak meggyőzte az együttes többi tagját, hogy legyen keyboard riff, mert ugye a keyboardot előtte szintották, hogy mi rockband vagyunk, hát oda nem passzol a keyboard. És ugye nem is volt keyboardosuk, és viszont Eddie Van Halen úgy tudott keyboardozni, hogy a gyerekkorában a szülei járatták zongoraórára, amit nagyon utált. Hát utána ki is lehet, hogy a gitáros lett a végén, és azt mondta, a 4. helyen tartják nyilván a legjobbak között. És nagy nehezen meggyőzte őket, tehát a zongoraórákból volt az alapjai neki, hogy a keyboardon így hobbiból játszott. És nagy nehezen meggyőzte a többit, meg hát a menedzsment, meg a lemezgyárat, és ez lett a legnagyobb sikerük, mert azonnal 1983-ban az első helyre került USA-ba, és a legtöbb lemezt ezt adták el az együttes.
0: Ez igen. Akkora.
1: És akkor most próbáltam segíteni megint a munkádon, hogy ugye mi legyen a következő szám.
0: Így van, mi legyen a következő szám, a Jump, és akkor ugrunk egyet vele. Rendben? Jó, akkor hajrá! Érezzétek jól magatokat, és hát itt egész jó idő van, még ma is, holnap is, szóval ahhoz képest, hogy itt október 10-én járunk, azért éppen látni a városban is, és nem csak a futóversenyen, rövid nadrágban, meg pólóban szaladgálnak itt még napközben. Azért örüljünk
1: neki. Mondjuk itt is még egész tegnapig nagyon jó idő volt. Tegnap volt egy kis eső, egy kis szél, és hát na, itt van az ősz, itt van újra, mint ezt szokták mondani.
0: Így van. Köszönöm szépen a jelentkezést és a gyors jelentkezést is. Minden jót nektek, vigyázzatok magatokra. Szervusz.
1: Minden Gábor, kellemes hétvégét neked is, hallgatóknak is.
0: Oké, visszhallásra, szervusz. Hát akkor jöjjön a Van Halen és a Jump.

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
2: Így igaz, drága jó hallgatók. És én azt hiszem, hogy a múlt heti ígéretünket be is tudjuk tartani. Itt van a vonalban Drexler Szilárd. Halló, szervusz, jól halljuk egymást, remélem.
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Hát akkor a múlt héten megbeszéltük, hogy itt hétvégi program, és hogy ugye itt a múlt héten egy fantasztikus madár megfigyelés volt, és hát ez valami európai madár megfigyelő napok hivatalosan, és akkor hát természetesen ebben mi is beszálltunk, és hát mi lett az eredmény, mert arról is beszéltünk, hogy ez egy verseny, és én annyit láttam és figyeltem meg, hogy több mint 600 ezer madarat figyeltek meg Magyarországon a hétvégi programon, de hát nem csak itt, hanem külföldön is. Szóval a verseny, hogy végeztünk, mert azt hiszem, hogy büszkék lehetünk rá.
3: Így van, évek óta mindig dobogós helyen végzünk. Tulajdonképpen ez egy nem is annyira verseny, hanem inkább egy játékos vetélkedő az országok között, mert ennek nincs komoly tétje, illetve abban az értelemben komoly a tétje, hogy a madárvédelemre, a madárvonulásra, erre a fantasztikus természeti látnivalóra és eseményre szeretné felhívni a figyelmet a BirdLife International, a madárvédelmi világszervezet, és hát Magyarország minden évben csatlakozik ehhez az akcióhoz, már a kezdetektől fogva, és szerencsére nálunk olyan erős a Madártani Egyesület, olyan társadalmi támogatottsága van, hogy mindig dobogón sikerül végeznünk. Amit mérnek, vagy amilyen adatokat le kell adni, az a résztvevők száma. Ebben az idén elsők lettünk, 3807 résztvevő, vagy tag, vagy ember figyelte a madarakat országszerte, 176 helyszínen, ebben szintén elsők lettünk, és ezen a 176 helyszínen összesen 628.635 madarat láttak. A versenyben, vagy ebben a vetélkedőben ez a kategória a harmadik helyet jelentette a számunkra. Tehát két első és egy harmadik hely a tulajdonképpen az idei mérlege a Nemzetközi Madár Megfigyelő Napnak.
2: Hát ez szóval tényleg félelmetes, és tényleg az egész világon mindenhol a helyszínek, de most még egyet azért, hogy nagyon örülünk az eredmények, de ugye mindenhol, már nem mindenhol, de nem minden országban egyforma, nyilvánvalóan a madaraknak az aránya. Most ezt azért mondom, mert hát legalábbis azt olvastam, hogy itthon a seregé volt a leggyakoribb, itt a megfigyelések, aztán volt a daru is, meg nyári lúd, meg minden, de tényleg, hogyha elmegyünk máshova, vagy külföldre, más országba, ott tényleg melyik a leggyakoribb madarak?
3: Hát most a versenyt a nemzetközi szinten az apáca lúd vezet, az apáca lúd. 750 ezer apáca lúdat láttak ezen a két napon, amikor mérték az adatokat. Tulajdonképpen korábban is, vagy egy hete is említettem, hogy ugye a madárvonulás időszaka van, de Magyarországon ez egy picit holt szezon inkább. Tehát nagyon sok madarat és nagyon jó helyszíneken lehet látni, de hogyha igazán szeretne valaki látványos madárvonulás megfigyelni, akkor egy picit később a hortobágyon a daruvonulás időszakában érdemes megnézni a darubehúzást, mondjuk október második felében, novemberben, mert az egy nagyon látványos és egy felejthetetlen esemény, vagy pedig ugye minden évben megrendezésre kerül ez a Tatai Badlú Csokodalom nevű rendezmény, ahol a tatai tavon badludak ezrei, tízezrei pihennek, és minden este behúznak, minden reggel kihúznak, és ez is egy csodálatos látvány. Tehát, hogyha egy kicsit később lett volna ez a rendezvény, akkor lehet, hogy a harmadik helynél is jobb eredményt értünk volna el. Így is egyébként a daru és a seregé segített minket a harmadik helyhez, hiszen Magyarországon közel 230 ezer seregé, és olyan majdnem 60 ezer darut figyeltek meg, ami hozzájárult ahhoz, hogy ilyen jó eredményt érjünk el. Egyébként a leginkább a vízimadarak, vagy a vízhez kötődő fajok húzták föl a számokat Európában. Mint említettem, 750 ezer apácalúdat láttak, de Magyarországon is egy olyan majdnem 25 ezer nyári ludat figyeltek meg ebben a két napban.
2: Hát én nagyon-nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy vissza tudtunk térni rá. A következő esemény, hogyha már erről lehet esetleg egy mondatot mondani. Mi lesz madárügyben? Vagy hát egyáltalán már, bocsánat, még egy kérdés második fele a Magyar Madártani Egyesület életében.
3: Igen. Hát a tatai vadlúcsokodalom szerintem, amire fel szeretném hívni a figyelmet, és akkor most az a helyzet, hogy november 28-án lesz, és értelemszerűen Tatán, a tópartján, nagyon sok érdeklődőt várnak, tehát több száz, több ezer érdeklődő szokott ezen a rendezvényen részt venni, és érdemes korán reggel, hajnalban érkezni, amikor meg lehet figyelni a vadludak kihúzását, délután pedig, amikor a táplálkozó területről behúznak, úgymond napnyugta idején a tóhoz, azt az eseményt is érdemes megvárni. A két esemény között pedig különböző programok, nagyon érdekes programok, természetvédelmi szervezetek programjai, játékok, előadások, koncertek várják az érdeklődőket.
2: Akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni, és én nagyon remélem, hogy amikor én hírt kapok róla, vagy egyáltalán megnézem, akkor az Egyesület munkájáról és a nagyszerű rendezvényekről mindig be fogunk számolni. Itt is, televízióban is. Köszönöm szépen, Szivár. Ami pedig a zenei programot illeti, hát igaz, hogy még csak kora ősz van, de zoráljon és a hómadár.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állókép! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!
1: Időközben megérkezett Sárkány Feri tipje is. Ő azt mondja, hogy 1-0-ás Kispest Honvéd győzelmet vár. Hát meglátjuk, hogy mit hoz itt a jövő, legalábbis a futball tekintetében. Na, gyerünk tovább!

0: Folytatjuk. Én azt hiszem, hogy a zenei programot is mindjárt folytatjuk, de most itt van a vonalban Kubát Dénes. Szervusz Dénes, örülök, hogy tudunk egy kicsit előbb beszélni. Halló, halló.
1: Szervusz Gábor, szép jó napot kívánok, illetve a rádió hallgatóinak is.
0: Hát a szép jó napodba beletartozik az is, hogy milyen gyönyörű szép napsütés van, és azt hiszem, hogy ez a futóknak nagyon kedvez, és igenis, menjünk, nézzünk szét, használjuk ki ezt a lehetőséget. Dénes, hát én azt hiszem, hogy először is boldog névnapot, mert hogy ugye köszöntjük a Déneseket, Isten éltessen sokáig.
1: Nagyon szépen köszönöm, Gábor, köszönöm. Hát igen, szépkor. Ebbe gyakorlatilag én már úgy is rátekintek, mint a születésnap lenne. Főleg az idei év az hát nem rólam szólt.
0: Így van, hát nekem se jó.
1: Tudom.
0: De ez hát most már csak jobb lehet.
1: Így van.
0: Jó. Dénes, akkor először a tippeket, hogyha megvan, beírnám. Egy-egy.
1: Igen. Így van.
0: Az megvan.
1: Most jön a Honvéd párti család, magam részéről 2-0.
0: 2-0.
1: A Kata 1-0.
0: 1-0.
1: És a Honvédségtől a Csadi 3-2.
0: Azt mondja, hogy 3-2. Így van. Nagyon jó. Honvédségtől már tippeltek hölgyek is, úgyhogy akkor rendben vagyunk. Hát nézd, itt a múlt hetit eltalálták 9-en, megvertük az ukránokat, hát aztán majd meglátjuk. Most elindult a hogy hívják az NB1 is 3 hét után. Hát meglátjuk, hogy fogunk szerepelni most, meglátjuk. Mit szólsz az ukrán meccshez?
1: Hát nagyon, de nagyon szüksége volt a magyar válogatottnak, mert ha megnézzük, ugye a megszerezhető 12 pont, és ha az ukrán meccs is elúszott volna,
0: igen,
1: akkor pont abba kerültünk volna, mert én azt mondom, hogy egyre nagyot fejlődtünk abba, hogy az ellenfél kiegyenlít, és nem telik el 2 perc. Megfordítjuk újra a mérkőzést a javunkra. Ez mindenféleképpen azt mondom, hogy egy óriási, és ugye hozzá kell nyúlni olyan játékosokhoz, akik eddig még nem játszottak, esetleg szóba kerültek, és nekem egy nagyon jó, régi, vicces dolog jutott az eszembe. No. Ugye itt volt a Tóthék csapat. 3 Tótunk játszott, de a

0: negyedik a kispadon ült, végül ő is beszállt. Gábor, az 50-es években volt szombatonként még, igen, hiányosan a tévé miatt olyan, hogy jót nevettünk, tarka-barka műsor, és ebben a 7-1 után született egy érdekes dolog, hogy hogy állt fel az angol válogatott ellenünk. A következőt kommentálták a kabaréban, a kapuba Taylor 1. Aztán következik Taylor 2, Taylor 3, Taylor 4.
1: Igen.
0: A védelemben. Hát ez körülbelül ugyanaz volt, csak hát a magyarra változott. Egy biztos, hogy van nagyon jó kapusunk. Mind a 4 mérkőzést, ha figyelembe veszünk, én úgy gondolom, hogy ő az egyedüli, akire az ég egy adta világot, semmi rosszat nem lehet mondani, mert bűn lenne, hogyha valaki rosszat kommentálna. Bízom bennem, érdekesnek tartom én a Varga Barnabás sérülését. Megmondom őszintén, hogy nekem ez sántít ez a dolog. Főleg most, hogy elröppen már az is, hogy esetleg szóba kerül, ha nem is a bajnoki mérkőzés, hanem a következő BL mérkőzésen, ha nem is teljes mértékben, de beszállhat esetleg. Nem nagyon akarok más mondani, mert teljes fölösleges, de azért a Barnabásnak azt hiszem el kéne gondolkodni azon, hogy valamilyen szinten Magyarország is számít rá.
1: Igen.
0: Attól függetlenül, ha jelen pillanatban nem a magyar labdarúgás képviseli. Mai mérkőzések között van egy érdekes találkozó, ugye a Vasas Kisvárda. Életbe lép az MLS-nek a büntető eljárása, szanálás, ugye megbüntették a Vasas zártkapus mérkőzést. És érdekes, hogy a Vasasnak a megfelelő vezetősége először, amennyire én olvastam, a 13. kerületi önkormányzathoz fordult, hogy szívesen látnák a 14 éven aluli gyermekeket a mérkőzésen, mellé csatolódik a Vasas Kubala Akadémiának az összes ide tartozó csapata, valamint a néző foci súlynak a gyermekei is. Úgyhogy ez a gyerekek számára igazából egy jó élmény lehet. Jó idő, jó mérkőzés.
1: Igen, igen.
0: Én csak gratulálni tudok ehhez a kezdeményezéshez. Hát magam részéről várom nagyon ezt a Kispest-Újpest meccset. Megmondom, próbáltam kutatni az emlékeimbe, hogy én stadionban voltam, tudom, nem ebbe, hogy Honvéd pályán, a régi hagyományos Honvéd pályán, mikor voltam Kispest-Újpest meccsen, hát azt jelentően, hogy nem tudom megmondani.
1: Hát igen, igen. Hát meglátjuk, mert minden esetre nagyon várják a meccset.
0: Labda sportokra térve, hogy mind a két női csapatunk a mai napon tovább folytatja ez eddigi páratlan jó sikeres szereplését a csoportban belül, és úgy a Ferencváros, mint úgy a Győr, mind a két hazai, mind a két idegenbeli mérkőzését megnyerte. És ez gyakorlatilag annyit tesz jelenleg, hogy mind a két csapatunk, érdekes, hogy második helyre van sorolva, pedig a SBL és a Fradinál a gólarány is egyforma, 24-24, ugyanakkor a másik csoportban a meccsnek valami borzalmas a gól aránya, plusz 45. A Győr jelen pillanatban idézőjelben mindössze plusz 27. Hát bízhatunk benne, hogy továbbra is jó mérkőzések. Hát Gábor, olimpia.
1: Na igen.
0: Hát van ebben egy ilyen mosolyogni való dolog, ugye, hogy buktunk olimpiai rendelési lehetőséget.
1: Az ellenzék itt, miatt?
0: Hát akkor, így van. Akkor. Így most azért érdekes dolog ez, főleg a főpolgármester úrunknak a nyilatkozata, aki az elmúlt időszakban, míg nem ez a kormány jött, napi szinten állandóan mire hivatkozott? Csődre.
1: Igen.
0: Nem tudom, hogy komolyan gondolta ő azt, hogy itt jelen pillanatban mi egy ilyenre képesek vagyunk. Emlékezünk vissza, amikor megépült az atlétikai stadion. És ha én nagyon jól emlékszem, ha nem, akkor elnézést kérek, ő a megnyitót nem belül tartotta, hanem a stadionon kívül.
1: Igen.
0: Nem tudom, hogy ez a gondolat nem eszem hely. Tehát de én úgy tudom, hogy így történt.
1: Igen.
0: Na, teljesen mindegy. Na, de egy ilyenbe belegondolni, Gábor, hogy jelen pillanatban mi az, ami rendelkezésre áll, és mit kéne ehhez nekünk alkotni. Ez egyáltalán, hogy szóba kerülne valamilyen szinten, hiszen mostani vélemény az, és álláspont, nem is vélemény, hogy 2030-ig semmit se nem épít a kormány sportlétesítmény. Mert nem csak sportlétesítmény szükséges, hanem az összes egyéb dolog, mint a közlekedési feltételek, a szállás. Hát több 10 000 emberről beszélünk. És azok a szállodák, amiket mi építünk, utána mi lesz velük? Mert az sem mindegy. Nem beszélve arról, hogy egy komoly egészségügyi apparátus kell létrehozni.
1: Persze.
0: Egy millió egyezer olyan dolog van, hogy szerintem mi ettől ennek a megrendezési lehetőségtől lehetőség van, de hogy nekünk ezzel mi nem tudunk élni, hát ha belekeveredünk valamibe, lehet, hogy úgy járunk, mint a görögök.
1: Igen, igen, igen. Hát jó, Dénes, hát akkor körülbelül ennyit, de hát azt én is olvastam, hogy meglepő helyszíneken rendeznék meg a 36-os budapesti olimpiát, van egy ilyen titkos mesterterv, és hogy 39 helyszínnel számolnak, és hát itt a fővárost lenne, de hát aztán még szomszédos, meg távolabbi országokat is bevonnának a lebonyolításba, szóval hát szóval azért el lehet képzelni, ahogy írták, hogy az íjászok céloznak a parlament előtt a Kossuth téren, a strandlabdázók a Vajdahunyadvárban, és aztán, hát szóval azért ezt nem hiszem, hogy mi ezt tudnánk teljesíteni, vagy pedig, ha igen, hát akkor nem tudom, kinek a pénze.
0: Hát, nehogy elkeseredjünk a labdarúgás miatt, a magyar női válogatott sajnálat.
1: Igen.
0: Szereplés az kurva leszereplés inkább, de van nekünk egy olyan, hogy szeptember végén nyertünk labdarúgó világbajnokságot. Hallottad?
1: Nem.
0: Jogász végig, DVD-ból.
1: Jé.
0: Ahol 24 ország 40-es csapata indult, a magyar jogász válogatott 18 főből állt, és mi hoztuk el a legjobb kapus, a legjobb játékos, és a gólkirályi címeket is. Úgyhogy én azt mondom, hogy elég jogtudós barátainknak csak gratulálni lehet, hogy sikerült egy ilyen szép csodálatos eredményt.
1: Ez igen. Dénes, hát akkor maradjunk ennyiben. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a szokottnál egy kicsit korábban tudtunk beszélni, de én azt hiszem, hogy Berettyóújfalúval is ez lesz, mert mindenféleképpen én itt még elmondanék egy-két dolgot, és 12:30-kor pedig megismételjük azt a 2018-as összeállítást, ami John Lennon születésnapjára készült, de egyre még felhívom a figyelmedet neked is, mert hogy a 9-e a tojás világnapja. Erről majd még mindjárt szólok néhány szót, rendben?
0: Igen, az összekapcsolódik az én névnapommal.
1: Jó, rendben, Dénes. Köszönöm szépen, hogy
0: én
1: itt voltál.
0: Én is köszönöm mindenkinek, nagyon jó hétvégét kívánok. Vigyázzunk magunkra és másokra is. Szervusz, Gábor, viszont hallásra.
1: Szervusz. És akkor mielőtt még elmondanám és tovább mennék, azért mindenféleképpen egy nagyszerű, csodálatos a kis Feréb, ahogy őt becézték. Annak idején éppen október 11-én hunyt el Edith Piaf, francia chanson énekesnő, és hát gyakran fellépett a párizsi olimpia színpadán, sikeres turnéi voltak az Egyesült Államokban is, és a dalaival, hangjával, magában ragadó előadásmóddal érdemelte ki a chanson tragikája címet. Hát a leghíresebb dalai a himnusz a szerelemhez, a Nem bánok semmit, aztán a Milord, a Padám Padám. Hát akkor jöjjön az egyik Edith Piaf nóta, mert hogy nem bánok semmit.

Hát én azt hiszem, hogy gyönyörű volt a dal, és gyönyörű dalok következnek még itt a továbbiakban is mindenféleképpen, és nem csak John Lennon. De én említettem itt az előbb a tojás világnapját. Kicsivel előbb járunk mindig, most úgy értem, a megszokott időknél, és hát remélem, hogy a Szent Miklós János is hallgat bennünket, mert itt a következő zene után a szokásosnál egy kicsit korábban szeretném hívni Berettyóújfalut is. Na szóval most a 9-e a tojás világnapja. Most azért mondom, hogy most, mert világszerte ünneplik, és október 2. pénteke. Hát ez most így lett. De hát miért is fontos ez? Mert a tojás a bolygó legtáplálóbb élelmiszerei közé tartozik, és a benne lévő tápanyagok közül az A-vitamin elősegíti a szemgyengeséget elegyőzni, a rugalmas bőrt megtanítani a bőrt, akkor erősíti az immunrendszert, és fontos a csontok egészségéért is, mert hogy D-vitaminnal is tele van. Hát ezt már tudták elején is, hiszen gyűjtögették a tojásokat a madárfészkekből is. És hát ahogy mondani szokták hivatalosan, a szuperérték, tehát a biológiai értéke 100, de anyagcserével egyenlő, 100 egység anyagcserével ellen egyenlő, és az A-vitamin tartalma csak a tőkehalmájban több. Hát aztán néhány évtizede azt terjesztették, hogy káros a tojásfogyasztás, mert emeli a koliszterin szintet. Hát akkor még nem tudták a sok okosok, hogy van jó és rossz koliszterin is. Tehát szerencsére azóta ez a tévhit már a múlté, és szóval miután a táplálék mindig is fontos volt az emberiség történetében és étkezési szokásaiban, az egyiptomiak például már észlelték ezt, a tojás szimbólumát is alkalmazták, ami a termékenység jelképe is lett. Egyébként a Nemzetközi Tojás Szövetség 1999-ben hirdette meg a világnapot, és manapság is 30-40 országban ünneplik, azzal a jelszóval, hogy tojás az egy egészséges jövőért. Szóval számos tévhit után ma már tisztázódott, hogy nem véletlen, hogy az egyfőre eső tojásfogyasztás, ez azoknak szól, akik annak idején károsnak tartották, a legmagasabb Japánban. És akkor csak gyorsan hozzáteszem, hogy a legmagasabb életkor is Japánt illeti. Úgyhogy én azt hiszem, hogy minden korosztály számára nagyszerű étrendkiegészítő, mert egy tojás, egy nagy tojás 13 eszenciális vitamint és 6 g fehérjét tartalmaz, így értékes és költséghatékony is, ahogy mondják, minden korosztály számára világszerte. Hát akkor tessék szíves lenni nap mint nap elfogyasztani egy tojást, bár az angolok napi 3-at ajánlanak.

0: Na hát mit lehet ezt hozzátenni? Azt, hogy jó étvágyat kívánunk az ebédhez, és jó előre jó étvágyat kívánok mindenféleképpen a berettyóújfalusiaknak, és természetesen Szentmiklósi Jánosnak is, aki itt van a vonalban. Halló János, halló, üdvözlet!
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is!
0: És akkor az Imiknek is lehet gratulálni, mert azért voltak Berettyóújfaluról, akik eltalálták a múltkori meccset, de hát nem őt, nekik kedvezett a sorsolás, hanem Sanyinak, akit nem tudtam sajnos fölhívni, süvöltő szelekkel együtt, de nem tudom, hogy hogy állunk a mostani tippekkel, mert hogy Kispest, Honvéd, Újpest, és ez holnap délután 3:45-kor van. Hát én azt hiszem, Honvéd szurkolóknak nem kell külön, nagyon sokan, vagy legtöbben itt az eddigiek közül Honvéd győzelemre tippeltek, de tényleg nagyon sokan, most nézem itt a Patikától kezdve, azt mondja Tündi, Gergő, Eszti a nyomdából, Tóth Andi, már nem az énekesnő, hanem egy üzletből, Olgi, egy mézárus, Réka a Patikából, szóval nagyon-nagyon sokan Honvéd győzelmet várnak. Hát akkor nem tudom, mennyi tipp van meg, vagy mennyi nincs, esetleg kezdhetjük ezzel? Hát úgyis aztán van idő még, mert holnap van a meccs, holnap délután.
1: A három múltkori győztes, vagy jól tippelő közül kettő még hiányzik, az Imié meg a Pisté, a többi az beérkezett, úgyhogy tudom.
0: Akkor írom.
1: Igen. Kezdjük ugye Arival.
0: Ari, igen.
1: 2-1.
0: Honvéd, 2-1, igen.
1: Zsiga, 2-3.
0: 2-3?
1: Igen.
0: Meglepetésre játszik, igen. Mint újpesti.
1: Itt a 1-1.
0: Azt már beírtam, jöhet a következő.
1: Csabi 0-2.
0: Csabi 0-2. Érdekes.
1: Imi 2-1-2.
0: Imi 2-1-2, mert hogy ez bejött.
1: Sógorkám, Imi 3-1-2.
0: Imi 3-1-2.
1: Jóskám, ugye Újpest szurkoló 1-4.
0: Ez igen, nagyon jó, 1-4.
1: Azt nem mondtam, igen, Andris 1-1.
0: Azt mondja, hogy Andris 1-1.
1: Sanyi 0-2.
0: Sanyi 0-2.
1: Ági 1-1.
0: Ági 1-1.
1: Feri 1-4.
0: Áááá! 1-4, ez igen.
1: Nem tudom, hogy beengedjük-e majd Berettyóújfaluba, ha ez jön erre.
0: Hát 4 gólt csak Perez Gábor tippelt, de a Honvédnak 4-2-t. Igen.
1: Aztán Gergő 1-0.
0: Gergő 1-0.
1: Én egy kicsit óvatos vagyok, mert szerintem most ilyen pillanatban lehet, hogy az Újpest előrébb tart, mint mi, ezért én 2-2-t tippelek.
0: 2-2. Jó, hát akkor ezeket jegyeztem, a többit meg majd a szokásos úton. Hát akkor annyit mindenféleképpen, hogy itt lezajlott a vissza a meccs, ahogy hívják, ukrán meccs, de én inkább a futszára kérdeznék rá, mert itt zajlik férfinői szinten, és csak azért is jutott eszembe, mert sajnos, de hát a világklasszisok előtt meg kell hajolni, 8-0 a hollandok megverték a mai női foci csapatot. Hát akkor futszálügyben mi újság?
1: Hát kis pályán kicsit jobban szerepelnek a lányok, hölgyek. Ebbé is elejtező van Szlovákiában egy 4-es torna keretében, Homonnán van ez a 4-es torna, és hát az első meccsen megvertük a bosnyákokat 2-0-ra, aztán utána a svédeket 3-1-re, és ma 5 órakor a szlovákokkal játszunk. Hát én bizakodom, mert elvileg nekünk elég lenne az egy pont is, de most néztem a MLS adatbázisába, hogy valójában egyszer játszottunk velük még 22 vagy 1-1-et, minden más meccset megnyertünk. Legutóbb például 6-0-ra vehettük őket meg 2024. októberben. Tehát én bizakodó vagyok, hogy sikerül az EB-re való kijutás, és akkor megismételhetjük, hogy ott is már jó fogunk szerepelni. Úgyhogy én nagyon bizakorú vagyok, még egyelőre azt nem tudom, hogy valahol meg lehet-e majd nézni, majd megpróbálok még utána járni. És akkor van még egy a válogatott a fiúkkal kapcsolatban, mert ugye most forduló volt tegnap, például mi játszottunk, és a gyorsak a testnevelés egyetem csapatát, megvertük 3-2-re, nagyon jó kis meccs volt, nagyon jó kis csapatot raktak össze egy Csánai Gabiék, úgyhogy hát ugye az Újpesttel x-eltek ők a múltkori fordulóban, úgyhogy igazából szerintem siker volt, hogy őket megvertük. És akkor térjünk arra a válogatottra. Uh-huh. Most csütörtökön világbajnok is elejtezőt jártunk a svédekkel.
0: Aha.
1: Nyíregyházán a Continental Arena, tehát az egy viszonylag nagy csarnok. Nem tudom, hogy reményem szerint telt ház előtt, és behúzzák a fiúk a győzelmet, mert ugye legutóbb ugye az EB-n nagyon sikeresen szerepeltünk, hát én bizakodom, hogy most a EB-s elejtezőt is veszük az akadályt, és akkor ott tudnánk lenni már a világbajnokságon is. Az egy kicsit nagy elvárás lenne, de hát ugye a szurkoló mindig bizakodik, úgyhogy
0: én persze
1: bizakodó vagyok, mert ugye a legutóbbi válogatott meccseken ugye nem voltak itt a hát nevezük úgy a legjobbjainkat, mert Lengyelországban játszik ott válogatott játékosunk, és őket ugye nem engedték el, mert hogy ez nem UEFA vagy FIFA nap volt, és ugye akkor nem kötelező engedni őket. Úgyhogy szerintem, ha ők is csatlakoznak, meg akiket most kipróbált fiatalokat, Cabrera mester, azok is jól szerepeltek, úgyhogy én bizakodok, hogy meg fogjuk verni a svédeket. Bízom benne, hogy a sporttelevízió fogja közvetíteni, mert azért én úgy gondolom, hogy azért a válogatott meccseket illenők
0: igen.
1: közvetíteni, nem csak a nagy pályást, hanem a nevezük kis pályást.
0: Igen, mindenféleképpen. Hát amit pedig a többi sportágat illeti, volt itt egyetemi vitorlásversenytől kezdve nagyon sok minden, a női focit azt említettem, és még hogy most a Honvédtól eltekintve, de hogy 40. életévében Böde Dániel visszatért a Fradihoz. Hát szóval érdekesek az átigazolási hírek, mint ahogy a volt szövetségi kapitány Ben Stork, az pedig Törökországba igazolt, úgyhogy zajlik az élet, de gondolom ez nem baj.
1: Hát mégis ugye most ugye, egy kicsit a kedélyeket felkorbácsolta, hogy az is sporthoz kapcsolódik, ugye ez az olimpiai dolog, hogy most megint felmerül Budapest, mert ugye nem az ország pályázik, hanem mindig város. Sokan félreértik, tehát nem az ország, hanem mindig a város pályázik. Az igaz, hogy úgy tudom, hogy kell mindig hozzá kormánygarancia, tehát ilyen módon végül is ugye valamilyen módon kapcsolódik ugye az ország is, de valójában mindig város pályázik. Hát kíváncsi leszek, ez most ugye egy csak előzetes beszélgetés volt, tehát még ugye messze van, majd a 28-as olimpia után fognak dönteni erről, úgyhogy igazából még addig ugye a nevezések meg egyéb más, tehát én úgy gondolom, hogy ez most elindít egy vitát, ugye van itt már egy népszavazási kezdeményezés is, csak hát ugye ez egy érzelmi dolog, hogy persze mindenki szeretné, én is szeretnék olimpiát, csak ugye hát az anyagi kérdés
0: is
1: mindig hozzá kell tenni, hogy az egy dolog, hogy legutóbb ugye visszatáncoltunk, de ugye néhány létesítmény azért elkészült. Viszont ha csak azt mondom, hogy például ahhoz valamilyen olyan nagy sodrású patak vagy folyó kell, ahol ezt a vadvízi dolgot, nem tudom milyenek pontos neve, vagy gyeplabdapályán nincsen, aztán hogy csináljuk meg a vitorlás versenyeket, vagy a szörfök.
0: Hát,
1: mert a Balaton nem tudom, hogy mennyire alkalmas lesz-e nekünk, addig víz a Balatonban.
0: Nem is beszélve a Verencei tóról, szóval...
1: Meg onnan Portugália úgy merült fel, hogy mondjuk például, hogy ott szokták minden októberben, majd most is lesz a Hungarian Surf Fest, az egy ilyen, hát a magyar bajnokságnak is nevezhetnénk, ez például ott Kaparikán, ahol én is ugye megfordultam, ott tudták lebonyolítani. Tehát a szóba jöhet, hogy mondjuk Portugáliába, aztán a csehek mi szóba jöhet, amiről beszéltem, ez a vadvízi dolog, de hát azért még van egy-két olyan pálya, vagy olyan sportétesemény, ami hiányzik, és most kérdés, ha megépítjük, és nálunk nincsen gyeplabda, akkor most mi van?
0: Hát ez az, akkor most úgy, mi van, vagy mi lesz?
1: Sok mindent figyelembe kell venni. Persze az ember, én is azt mondom, hogy a világ ugye ránk figyelne, csak hát kérdés, hogy addig meg tudunk építeni legalább 2 metró kellene, ami az, meg egy csomó minden más. Olimpiai falut építeni, mondjuk hát a diákváros talán alkalmas lenne erre szerintem, hogyha az 5-szer elkészülne. A Petrió stadiont újra fel kéne építeni, hogy azt visszapontották, bizony, ha jól tudom.
0: Igen. Hát ez van, meglátjuk.
1: Majd látjuk.
0: Jó, hát akkor én nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni kicsit korábban is. Akkor hajrá, és jövő héten találkozunk reményeim szerint.
1: És akkor most nem úgy búcsok el, hogy jó szurkolást, hanem további jó műsor.
0: Így jó, köszönöm szépen. Viszont hallásra.
2: Ez itt a poptarisznya.hu.
0: Wow, hát ez bizony tényleg az.

0: Molnár Feri tipje is megérkezett Kapuvárról, ő 2-1-es Újpest győzelmet vár.
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
1: Használják, hallgassák!

Mindjárt 11:30, kedves hallgatók, és ahogy a korábbiakban említettem, de még mielőtt tovább megyünk, gyorsan elmondom, hogy Kapuváról is megérkezett Molnár Feri tipje, 2-1-es Újpest győzelmet mond. Tehát, ahogy a korábbiakban említettem, itt az ideje, hogy igenis megemlékezzünk John Lennonról. Már csak azért is mondom ezt, mert ő annak idején 1940. október 9-én Liverpoolban született, és aztán 1980. december 8-án vetett véget egy őrült rajongója New Yorkban a Dakota ház előtt. És akkor hát a gyermeke John Lennon és Julian Lennon. A Yoko Onoval volt házas, aztán 69-től 80-ig, és előtte pedig még Cynthia Lennonnal is. Hát az, hogy a Beatles és minden, arról azt hiszem, hogy nem kell sokat beszélni, mindent tudunk róla, de hát azt talán kevesebben, hogy a brit birodalmi rend tagja, és hát, és egyáltalán a század, mondhatom, nem túlzás egyik, vagy talán a legnagyobb zenésze, zsenie, aki hát szóval félelmetesen meghódította a világot, és nagyon-nagyon sokan mind a mai napig emléket állítanak neki. Csak itt jegyzem meg, hogy annak idején 1985-ben, éppen október 9-én a New York-i Central Parkban Yoko Ono felavatta a Strawberry Fields kertet, volt egy ilyen dal is, amely John Lennonnak állít természetesen említett. Hát én is, ahogy elmeséltem, nagyon-nagyon-nagyon sok kötődésem van ilyen értelemben John Lennonhoz, műsorokban és relikviákban, és nagyon sok minden. Nem véletlen, hogy az EGRI Beatles Múzeumban is megemlékeztek, és megemlékeznek róla, és hogy könyvek születnek a Beatlesről, John Lennonról, utolsó éveiről, és még arról is megjelent könyv. Itt is beszámoltunk róla, hogy mi lett volna, hogyha túléli ezt a szörnyű lövést, akkor még milyen tervei voltak, mit tudott volna még csinálni. Hát azt hiszem, hogy lenne miről beszélni. És akkor következik most az az összeállítás, amely emlékezetem szerint 2018-ban készült, és amikor én ezt elkészítettem, akkor volt CD, de szerencsére Popovics László kollégámnak köszönhetően még akkor annak idején bekerült ide a poptarisztja.hu lemeztárába is. Következzék most ez a bő negyed órás összeállítás. Azóta nem hallottam, mármint innen a lemeztárból, remélem, hogy minden stimmelni fog. Szomorú évforduló. 1980-ban, éppen ezen a napon, december 8-án lőtték le John Lennon.

Szóval, John Lennon, az ember ennyi év után is mindig megdöbbenéssel hallja, illetve hát olvassa a híreket, mert hogy 1980, ahogy mondtam, december 8-án Chapman nevű úr békésen várakozott John Lennon New York-i lakása a Dakota ház előtt, kezében a művész legújabb lemezét szorongatta. Aztán délután az egykori Beatles párja Yoko Ono megjelent a ház kapujában, és a közeli lemezstúdióba indultak, és a megbénult Chapmant egy mellette álló amatőr fotós taszigálta Lennon elé, aki készségesen dedikálta a félénk fiatalember által elnyújtott bakelit korong borítóját. Aztán, mire hazaértek, addigra Chapman, mint a kicserélték volna, hidegvérrel lőtt. Egyébként többek között és többek szerint a gyilkosság összekapcsolható a CIA által az 50-es években elindított tudatmódosító kísérletekkel. Hát szóval ezekről a tudatmódosító kísérletekről mind a mai napig folynak, és azt hiszem nyugodtan promotálhatom a Televízió 6-os csatorna Hihetetlen című magazin műsorát, amelyben hétről hétre szinte visszatérnek ezek a dolgok, méghozzá a mostani legutóbbi műsorokban is. Na szóval, mikor Lennon elsétált Chapman mellett, azt kérdezte Chapman, hogy Mr. Lennon? És amikor a zenész megfordult, Chapman előhúzta fegyverét, majd ötször lőtt. Az egyik golyó mellé ment, a többi az énekes hátát és a vállát találta el. Lennon a kórházban belehalt sérüléseibe. Így a legenda elbúcsúzott, és úgy búcsúzott el, hogy ahogy akkor az egyik ottani újság december 15-én írta, John Lennon halálával, sőt egy eszme halálával egy generáció távozott el, nem vett be halálos adag gyógyszert, nem omlottak össze az idegei, csak valami képtelenség történt, amelyet Lennon gyakran játszott szövegeiben, és ami legyőzte ostobán, ahogy, hát ahogy mondani szokták, ahogy történnie kellett.

Az valószínű, hogy Leno halálát illetően a teljes igazságot már soha nem fogjuk megtudni, de tény az, hogy a zenész munkássága mai napig hatást gyakorol az emberekre. Egy 2002-es brit közvéleménykutatás szerint a 100 legbefolyásosabb brit közül Lennon a 8. helyen állt. Hát és mindenféleképpen a legnagyobb akart lenni, mert ezt el is mondta mindig, és azt mondta, hogy a legnagyobbak akarunk lenni, és nem is kételkedünk abban, hogy sikerülni fog. Szó szerint ezt mondta. Egyébként a pályafutása, a Beatles pályafutásának a kezdetén a hamburgi Star Club főnöke így emlékezett rá, hogy John, ami az alkoholt, a lányokat és a vicceket illeti, teljesen extrém típus volt. Egyszer csupán csizmában és alsónadrágban állt ki a színpadra, máskor meg majom kösztümben rohangált a réperbánon. Egyébként ott Hamburgban, amikor még ezüst Beatlesnek nevezték magukat, és együtt léptek fel egy Tony Sheridan nevű úrral, tették le karrierjük alapköveit, és itt találták ki a gombafej frizurájukat, hát amelyet aztán tudni lehet, hogy tinédzserek milliói utánoztak, és aztán visszatértek Angliába, és dobosváltás volt, Ringo Starr lett a dobosuk, és John a Beatle, ami Scarabeus, és a Beat ütés szavakkal játszva adta az együttesnek a Beatles nevet, amely a város Kever nevű kisklubjának sztárja lesz aztán később, és ilyen régi zöldségraktárakból alakították ki klubla a helységet, ahol minden este egy tucat a kedvükért összegyűlt fiú és lány ünnepelte őket lelkesen, és itt fedezte fel őket Brian Epstein, és ajánlott nekik egyességet, és természetesen szerződést is.

Egyébként sok minden érdekességet lehetett olvasni, hallani, az érdekességet a szószoros értelmében mondom. Hát itt az életpályáról már nem kívánok sokat mondani, mert hát azt nagyjából így is ismeri mindenki, ha nem, akkor nézzen utána. Meg a filmekről, a Beatles filmekről sem ez is volt, de egyet mindenféleképpen a Sárga tenger alatt járót a szóba hozom már csak azért is, mert ebből is kiderül, hogy milyen zseniálisak voltak ezek a fiúk Lennon vezérletével, mert hogy pillanatok alatt tudtak nagyszerű világsikereket létrehozni. Ezt a Sárga tenger alatt járót egy Lee Man of elbeszélés alapján írták hárman, többek között L. Brodax is, aztán megrajzolták, aztán megrendezték, és 1968. július 17-én be is mutatták. És nagyon dicséretére mondva a magyar filmforgalmazóknak, 1970-ben már megvolt a magyarországi bemutató is. Na most ezért is mondom, hogy pillanatok alatt jöttek létre nagyszerű dolgok, mert azt mondja ez az akkori újság, méghozzá 1970. szeptemberében megjelent, hogy egyik éjjel úgy 3 óra felé John Lennon telefonon kereste Brodaxot, tehát az egyik írót. És azt mondta neki, hogy nem lenne nagyon mulatságos, ha mondjuk a Sárga tenger alatt járó üldözné Ringót egy szűk utcácskában? Hát ettől kezdve nem lehet nehéz kitalálni a folytatást, és mindenki gőzerével munkához látott. A fiúk vadonatúj számokat szállítottak, pár nap alatt 4-et készítettek el, és vettek fel egy délelőtt folyamán George Martin stúdiójában. Hát én kimerem állítani, hogy zsenire van dolgunk.

Sana kutlu.

Szóval 1980. december 8-a, ekkor lőtték le John Lennont, rá emlékeztünk, ilyenkor karácsony előtt, és akkor emlékezzünk vele.

Kedves hallgatók, az elmúlt 20 percben John Lennonra emlékeztünk, és csak ismételve mondom, hogy ez a felvétel, amit elkészítettem, 2018-ban készült.

Ez itt a Poptarisznya, ha még nem felvetették volna el. Kicsit elcsuklott a hangom, megmondom őszintén, visszahallgatva ezt a Lennonra emlékező összeállítást. Na de hát ilyen, és Lennon is azt mondta, hogy sose ad föl. Hát akkor maradjunk ennyiben. Nem sokára vége van a műsornak, de azért már még elmondom egy mondatban, hogy milyen időjárás is várható.

Hát itt a műsor vége a ma délelőtti műszaknak. Ma délután még olyan 10-14 fok lesz, meg csak úgy vasárnap, aztán a délutáni hőmérséklet, vagy a reggeli hőmérsékletek kicsi lejjebb mennek, egészen a hétvégéig olyan 6 és 8-9 fok között lesz. Akkor holnap délután még 15-18, hétfőn szintén, és a délutánok nagyon kellemesnek ígérkeznek, mert hogy minden délután a hét hátra lévő hészében olyan 14 és 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Élvezzék ki az utolsó koraőszi napsütéses napokat. Pontosan.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást! Bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n. Nem jött le.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Kristalisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kristalisznya.hu.
2: Flip the script is back in the house. Flip the script is back in the house. Flip the

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n! A legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya E-mail címünk info@poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öltsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

0: kívánunk mindenkinek! Univerzum 141. adás! 2026. október 10. Egy szombat!
1: Na de milyen szombat?
0: Egy remek szombat!
1: De milyen remek szombat?

Nálj meg a szélén. Jött az egész bolygó. Az egész kis Gaia. Új hold van.

Polish. Ja, mindenütt. Mindenütt ott vagyunk. Igaz, Lackó, mutasd kérlek.

0: dolgok változnak, de a zene örök.
1: Zeneverzó Kudák Misivel.
2: Több mint három éve

0: Nemecsek, itt leszek. Leszik, itt leszek. Richter, itt leszek. Weiss,
1: itt leszek.
0: Cselet,
2: itt leszek.
0: Kolmai, itt leszek.
3: Boka,

Tudtunk tőle. Moglő Attila, az a remixer elment. Két héttel ezelőtt. Jövő héten pénteken lesz a temetése. Az utolsó útja, a földi útja. Tóalmáson 10 órakor a temetőben. Én úgy gondoltam, hogy egy fehér rózsával jó magam képviseletét teszi.

A drágáim, meddig borítják még ezt a világot? Úgy ki van peckelve az egyik irányba, és nem a jó felé. Csoda, hogy a tiszta jellem elvágyik innen.

Két hete ő is megállt. Emlékszel még? Felkerült ugyan a Discordra és a YouTube-ra is a Popo, az én drága segítségem, amit lehetett kihozott belőle. Jelentem, mennek, működnek, egyébként ha nem tudod, akkor egész jó is lett az az adás. Sőt, imádom azt is, úgy, ahogy volt, nehéz idők. Mitől? Lenne nekem is mindig könnyű. Igaz, drágáim?

0: Hatalmas üdvözletünk Krakkóba a kollégáknak, Perec Gabi Krakkóba van éppen, és velem csetel.
1: Két óra kikapcsolódás a Zeneverzumban Hudák Misivel.
2: Engedd el magad.
0: Na de menjünk is tovább. Akkor már este szóljon Krakkóba és oda Lengyelországba. Olyan régóta készülök a Poplarisszia Rádió. És az állandó szombat esti műsor a Zeneverzum 141. adása.

0: zenei finomságok, ijegységek.
1: Ez a Zeneverzum.
2: Most írt az Engis Hegylakom, hogy Tolle szerint a zene egyfajta hidat képez a mindennapi zakatoló gondolatok és a tiszta jelenlét állapota között. De jó!

Különömre ég a gyertya. Nem ilyen? Nem ilyen gyertya. Ja, nálam akkor a gyertyák égnek, nálad is.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják! Használják!
2: Szevasz mindenki! Látok, hallok, olvasok. Természetesen tudod, hogy látlak, olvaslak. Ezért fontos ez a szombatesti összekapcsolódás. Egy kis mese.

Igen, azt mondja, tisztázom is. Morsinak sajnos eltört az egyik fog, és ki kellett húzni. És ezt kérdeztem tőle, hogy remélem jól van.

Ha jól tudom, ráharapott valamire is. Ketté tört a foga. És tegnap fájt még neki, remélem, ma már nem.

olyan, akinek ma este egy nem forra vére, az menjen vérömlesztésre. How many times must I tell you? Lejárt a szavi. How many bridges I've got to cross? Kell az új.

0: Az univerzum változik, de a zene örök.
1: Zeneverzum Kudák Misivel.
2: Ha van az angyaloknak hangja,

Most nincs itt az érom. Atyaik, de jó. Igazi bölcsődan. Kicsiknek. Csak a kicsik időközben felnőttek. Iskolába. Vagy középiskolába. Vagy dolgozni járnak. Ma este meg itt ülnek a rádió előtt, hallgatják. A kicsik altad oldala. Már jó öreg. Ami benne van töltve, az Isten.

0: dolgok változnak, de a zene örök.
1: Zeneverzó Kudák Misivel.
2: Három esztendeje, 5-6 hónapja,

ezek már csak ilyenek. Nem tudják megugrani maguk. A régi maguk. De jó az adat!

és igen. Amikor még azon gondolkodtam, hogy Johnny miért utálja a jazz, akkor én még a Depeche Mode-ot nem annyira szerettem. Na de látod? Mit csináltam, megugrottam, és tessék!

Atya Isten, micsoda tűz ment el vele. Igaz?

0: elérkeztünk a végéhez. Az a végéhez, ahol egyébként meg akartam emlékezni, pontosan úgy, mint két héttel ezelőtt, hiszen 400-nál is több dalt kaptam azokból a remixekből, amiket a remixer készített, az a Fogli Attila, akit, ha minden jól megy, akkor én jövő hét pénteken elkísérem az utolsó útjára a Toalmási temetőben 10 órakor.
1: Két óra kikapcsolódás a Zeneverzumban Hudák Misivel.
2: Engedd el magad!
0: Hát itt csináljuk mi ezt most már több mint 3 éve és 6 hónapja. Igaz, Jussikám, nagyon köszönöm, hogy ilyen jó kis fejszámító művész vagy helyettem, és gondolkodsz is, amikor nekem már nem megy. Hoztam egy Somló Tomi dalt, a Somló Tamás emlékestjén is ott voltam, amikor rábúcsúztak végén a családja és a barátai. Az is egy nagyon-nagyon megkapó dolog volt, és a remixer készített belőle egy remixet, és szóljon most ez.

személyes adatlapján szimplán ennyi van zenebuzgerátor. Nagyon-nagyon-nagyon sok dalt hozott Ati, aki olyan dalt, amit egyébként elfelejtettünk volna, hozott vissza a köztudatba, hozott vissza oda, hogy szombat este akár egy rádió élesben le tudja játszani, vissza tudja hozni azokat az emlékeket, amiket az emberek belekódoltak azokból az időkből. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki is, és pont a végére hoztam egy olyan dalt, ami pontosan rá is igaz, és az a helyzet, hogy úgy látom, hogy egyre többünkre igaz. Fábián Juli emlékére írták a barátai, és Attilára pontosan igaz ez a dal.

0: És még oly sokan hova tűntek, mondd! Amikor a szavaid igazak, és kedvesek, és egyszerre, világokat tudsz megváltoztatni. Buddha. Csak nekem a látásom már nem az igazi. Ezért is nehezen tudok elolvasni két sort. No, drágám, jövő héten pénteken 10 órakor elkísérem utolsó útjára. Tomikám, átadom a részvétnyilvánításodat. Mindenkinek telik a zsákja, mindenkinek elég nagy már a hátizsákja. De bírnunk kell, hiszen valamiért itt vagyunk, valamiért maradtunk. Dolgunk van. Dolgunk van, mi még földre valók vagyunk. Aki nem, az pedig távozik. Legyen jó és szép az éjszakátok. Ha nem, akkor tedd úgy, hogy azért legyen mit élvezni az életedben. Jövő héten próbálok visszajönni. Sziasztok!
1: Ez volt a 2 órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Udák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.

0: játszotta, máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Shanghai!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktualisnja.hu.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.